0: Nagyon
1: nagy
2: szállás. Jó, nagyon. Mindegy,
1: hogy
2: szállás.
1: Szállás,
2: szállás,
1: szállás. Szállás, szállás.